Santa mnuke na marafiki. Pika nyama chamala kanyama fiti. Nenge, kendo kimoyo nenge. Tikunda makana kana nenge.

na marafiki. Pika nyama choma na kanya mafiti. Nenge, kendo, kimoyo, nenge. Ikwenda makana kana nenge. Kendo, kimoyo, nenge. Ikwenda makana kana nenge.